0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.
2: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.

Volt egyszer egy szegény ember, annak volt 3 fia. A legnagyobbikat Nyakiglábnak, a másodikat Csupahájnak, a legkisebbiket Málészájnak hívták. Ezek annyira tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, hogy menjenek már szolgálni, keressék meg a maguk kenyerét, kiették már őt mindenéből. Elindult a legnagyobbik Nyakigláb. Ment soká. Találkozott egy öreg emberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki, adok én neked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod, teríts, teríts, asztalkám, és lesz rajta mindenféle. Elfogadod? Márhogy én, aki a hegyet megette volna kenyérrel, el! Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s mondja tüstént neki, teríts, teríts, asztalkám! Hát lett azon annyi minden ennivaló, innivaló, hogy Nyakigláb szeme szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepett. Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy kocsmát, oda is betért. Bement mindjárt egy szobába. Terítetett az asztallal. Jól lakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg bent volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hű, ha az ő kocsmájában olyan volna. Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belopózott, és a csodaasztalt kicserélte egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint Nyakiglábé. Másnap reggel Nyakigláb újra elindult. Addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van ő neki. No lássuk, azt mondják, épp jó éjesek vagyunk, mint mindig. Mondta szegény Nyakigláb az asztalnak, hogy teríts, teríts, asztalkám. Ne bíz, az nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jól lakjanak. Hogy Nyakigláb így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték Nyakiglábot. Elindult most már a második gyerek, a Csupaháj. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akiről Nyakigláb szolgált. Őt is megfogadták egy esztendőre. Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár. Ennek csak azt kell mondani, tüsszents, tüsszents, csacsikám, s annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz. Elfogadod? Ha, egy ilyen jó szágot? Csupaháj nagyon megörült a szamárnak, el is indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a kocsmába. Evett, ivott, amennyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki, tüsszents, tüsszents, csacsikám! A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egy végtéből olyan sokat, hogy Csupaháj már alig félt a sok aranytól. Felszedte az aranyat, és lefeküdt. De a kocsmáros a kulcsukon ezt is megleste. Mikor észrevette, hogy Csupaháj már alszik, bement a szobába hozzá, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupaháj vitte haza a csacsit. Ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De mikor rászólt a szamárra, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat sem tüsszentett a padlóra, hiába várták. Csupaháj se vitte el szárazon, őt is jól elverték. Szegény apjuk már kétségbe volt esve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebbik fiát is, Málészájt. Ez is elvetődött az öreg emberhez, őt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg. Fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy zsák. Ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani, ki a zsákból furkócskám, s akkor a furkó kiugrik, s azt verhetsz meg vele, akit akarsz. Málészáj a hóna alá vette a furkót, és elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma. Már nagyon éhes és szomjas volt, bement. Evett, ivott, amennyi jól esett.
A kocsmáros kérte az árát, de Málé száj nem tudott fizetni, mert egy fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málé száj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málé szájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és azt mondta, ki a zsákból, furkócskám, verd meg a kocsmárost! A furkócsak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege lett a verésből, elkezdett jajgatni. Jaj, jaj, hagyd abba a verést, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáitól elloptam. Málé száj csak nagyot nézett. Mit lopott el Kend az én bátyáimtól? Hát, a terícsasztalt, meg az aranytüsszentő szamarat? De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ez alatt is. Azt mondja Málé száj. Jó, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántlak. Vissza-vissza, furkócskám, a zsákba! A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt meg a szamarat, és odadta Málé szájnak. Málé száj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is, meg a szamarat is. Volt már mit enni, meg inni, volt pénz is, amennyit akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett.

0: Ott a világon egy szegény asszony, annak volt egy kis kakasa. Csakot keresgél, csakot kapirgál a kakasa szeméten. Hát egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár. Meglátja a kis kakasnál a gyémánt félkrajcárt, azt mondja neki.
1: Kis kakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat!
0: Nem adom bizén, kell a gazdasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a kincses kamrájába. A kis kakas megharagudott, felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! A török császár, hogy ne hallja, bement a házba. De akkor meg a kis kakas az ablakába repült, onnan kiabálta. Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megharagudott erre a török császár.
1: Erette szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kútba!
0: A szolgáló megfogta, kútba vetette, de a kiskakas csak elkezdi a kútban. Szíd fel, begyem a sok vizet, szíd fel, begyem a sok vizet! Arra a begye mind felszívta a vizet a kútból. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megint azt mondja erre a török császár a szolgálónak. Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele az égő kemencébe! A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s az égő kemencébe vetette. De a kiskakas megint csak elkezdi. Ereszt ki, begyem a vizet, hadolcsa el a tüzet! Ereszt ki, begyem a vizet, hadolcsa el a tüzet! Erre a pegye mint kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Erette szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd bele a mékasba, hadd csípjék agyon a darazsak! A szolgáló belevetette a kis kakast a mékasba. Ott megint elkezdi a kis kakas. Szíd fel, begyem a darást! Szíd fel, begyem a darást! Arra a begye mind felszívta a darást. Akkor megint felszállott a császár ablakába. Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémánt félkrajcárom! Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele. Eredj, te szolgáló! Hozd ide azt a kis kakast! Hadd tegyem bele ide a bű bujogón fenekébe! Megfogja a szolgáló a kiskakast, a török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe. Akkor a kiskakas megint csak elkezdi. Ereszt ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát! Ereszt ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát! Erre a begye mind kieresztette a darást, azok jól megcsípkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár.
2: Jaj, a fránya egye meg ezt a kis kakast! Jaj, vigyétek hamar a kincses kamrába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját!
0: Bevitték a kis kakast a kincses kamrába, ott megint elkezdi a maga nótáját. Szíd fel, begyem a sok pénzt! Szíd fel, begyem a sok pénzt! Erre a begye mind felszívta a török császár 3 kád pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának. Gazdag asszony lett belőle, máig is él, ha meg nem halt.

Erdőszélen, erdőszéli tölgy tövében volt egy ház. Abban lakott 7 süntestvér, Sünaladár, Sünpiroska, Sünadorján, Sündorottya, Sündemeter, Süntihamér, s a legkisebb, Sünbalázs. Hogyha jól bevacsoráztak, szűk lett nékik az a ház, s előfordult ilyenkor, hogy kívül rekedt Sünbalázs. Furakodott, nyomakodott, morgott, perelt, dühöngve, semmit sem ért. Mit tehetett? Lefeküdt a küszöbre. Telt az idő, múlt az idő, éjre éj és napra nap, egyre többször fordult elő, hogy a házból a legkisebb kin maradt. Ebből elég? Torkig vagyok, kiáltott fel Sünbalázs. Sokan vagyunk, s kicsi nékünk ez a ház. Éppen ezért én elmegyek. Szerbusz nektek 6 testvér, Sünaladár, Sünpiroska, Sünadorján, Sündorottya, Demeter és Tihamér. Miután így elbúcsúzott, fogta magát, elindult, lába nyomán porzott a vén gyalogót. Így baktatott, így poroszkált, szomszéd tölgyig meg sem állt. Ottan aztán sürgött, forgott árkotásot, falat emelt, tetőt ácsolt, ajtót szegelt, s mire a nap leszállt, épített egy kaibát. Így mi, mondta, most már végre kényelmesen alhatok, nem tolnak ki a küszöbre a nagyok. Falevélből ágyat vetett, kényelmesed, belé feküdt, s hortyogott, hogy csörögtek, s remegtek az ablakok. Éjfél tájban vihar támadt, hajlítgatta a vén fákat, fújt a szél nagy zajjal ám, s arra ébredt, hogy zörögnek a kaiba ajtaján. Ki az? Szólt kifogvacogva. Ki kopogtat sötét éjnek idején? Mi vagyunk az? Szólt a kintről. Mi vagyunk a 6 testvér, Sünaladár, Sünpiroska, Sünadorján, Sündorottya, Demeter és Tihamér. Elvitte a szél a házunk. Engedjél be, házunk, fázunk idekint. Csuron víz a kabát rajtunk, és az ing. Jól van, szólt Sünbalázs. Jövök már, s fordult a kulcs, nyílt az ár. Betódultak, mind a 6-an, tele lett a kaiba. Kérdezte is Süntihamér, mondjak testvér, nincs csak ez az egy szoba. Lefeküdtek, elaludtak, s arra ébredt Sünbalázs, újra kicsi lett a ház. Mert az éjjel ide-oda löködve kiszorult a küszöbre. Eny, mondta fejvakarva. Mit tehetnék? Megnövök. És akkor talán nem lesz ágyam, nem lesz párnám a küszöb.

Hol volt, hol nem volt. Az országban egy rátót nevű község. Ebben a rátótban a csősz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Csőségomat teremtette, csodálkozott. Na hát, ez már megint mi? Mert hosszú, főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megsagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára, ott éppen együtt volt a kupak tanács. A csősz letette a tököt az asztalra, a derék előjárók is mind elszörnyülködtek, csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megél.

0: hogy ő mindent tudjon. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszerűen megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, mikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás.
1: Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé.
0: De a bíró a csőszre hallgatott, az pedig olyanképpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határban. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt a ló. A parasztok tehénnel szántottak, fuvaroztak, még a lakodalomba is tehén vont a szekére mentek. De a bíró látott már lovat is, Csikót is, felkiáltott hát, Csikó! Ha, a Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ezt a Csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk? Ekkorát. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró, még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk? Kiköltetjük. Kihán? De mivel? Nekünk nincsenek lovaink? Mindenki törte a fejét, de hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak, amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán mind megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást, aztán sorra a többiek, amin kor szerint következtek. Kiki egy napig, épp úgy, ahogy a kotlós tyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupaktanásra rázápult a Csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki? Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis Csikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő orruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp. Végtére is megállapodtak abban, hogy a záp tojást kiviszik a határba, egy hegyre, mert onnan épp afelé, a falu felé guríthatják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét, az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást, bizony szaglott már messziről is, mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a Csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonya bokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek torkán kifért. A pici Csikó, niné, fut a pici Csikó, utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt, a dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy hasztalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki sem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a Csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemmel még egy-két nap, azt az Isten adta? Csikó tojást.

0: Elmesélhetném neked ezt a mesét, van kedved hozzá? Na gyere, Marcus, becsukjuk az ajtót. Jó, oda fogsz ülni. Ez milyen állat egyébként?
1: Nuszi.
0: Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek. Selyem fűre települtek. Ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka felettük szállott, s fölkiáltott. Mit csináltok? Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak? Úgy, bizony, mint az urak, felelték a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahús teszünk, nem fogjuk az időt lopni, most indulunk róka fogni.
1: Itt a róka.
0: Csacsi szarka nem elhitte, röpült is már, a hírt vitte, s buta róka is elhitte. De hát hogy ne hitte volna, akármilyen ravasz róka, mert a szarka így kiáltott. Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe, összebújva tanácskoznak. Jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve egér hozzájuk. Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak rókát ez.
1: Meg farkast.
0: Ennek a fele sem óka. Szedte is lábát a róka, futott ki az erdőszélre, csak mielőbb odaérne, hát amint ott futott, szaladt, szembe vele farkas haladt. Szaladj te is, komám farkas! Jaj, mit láttam, ide hallgas, az erdő közepén jártam, most is borsódzik a hátam, sose láttam ilyen szörnyet, ottan ültek három szörnyek, három nyúl volt, és akkora... Fél méter is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak farkast esznek. No, hiszen egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett. A rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. A medve így szólongatta. Hova szaladsz, farkas koma? Medve komám, ne is kérgyed, szaladj, ha kedves az élted, erdő közepiben jártam. Jaj, mit láttam, három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek, akkora volt foguk, szájuk, kis egérke vagy hozzájuk, hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak medvét esznek. Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elő róka, hátul medve, közből a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézi is őket nevetve, együtt szalad róka, medve. No, hiszen csak ne nevessél. Vigyázz, nehogy bajba essél. Szaladj inkább te is, erre kiáltott rája a medve. Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket, három nyulak, de akkorák, nem láttál még ilyen csodát. Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is. Ilyettében megfogadta, most az egyszer érjen haza, csak ne falják föl a szörnyek, soha se vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva, békességben.

Kegyetlen hideg volt. Hullott a hó, és már sötétedett. Az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadon főtt és mezítláb. Amikor elindult hazúról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette, mert a papucs nagy volt, igen nagy, az édesanyja hordta valamikor, s ahogy két arra vágtató kocsi elől a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhant szaladt el, azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha megházasodik, a másikat pedig meg se találta a szegény kislány. Mezítláb járta át az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta. Egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatuját meg a kezében szorongatott. Egész állónap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát se vettek tőle, és alamizsnát se adott neki senki. Éhesen és hidegtől reszketve vánszorgott tovább, szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödő, hosszú szőke hajára, de nem is gondolt vele. Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jószaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilveszter este. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében. Behúzódott egy zúba, egy kiszögellő ház sarka mögé, és maga alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban didergett, majd megvette az Isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy garast se keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se jobb. Padlásszobájukban farkasordító hideg van, a tető hasadékain besűvít a szél, hiába tömték be szalmával, meg rongyal a nagyobb réseket. Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál gyufa, csak egyetlen egy szál. Ha kihúzna egyet a skatujából, oda dörzsölni a falhoz, és meggyújtaná a lángjánál, megmelegíthetné a kezét. Végre rászánta magát, s meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercent, s hogy lobogott a lángja. Fényes volt, és meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt az. A szegény kis gyufaárus lány úgy érezte, mint a szép résztetejű, részcsővű vaskája előtt ülne. Olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jól esett melegedni mellette. Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg. De abban a pillanatban kilobbant a gyufaláng, eltűnt a vaskája, és a kislány ott ült a hideg falszögletben egy gyufacsonkkal a kezében. Elővette egy másik gyufát, meggyújtotta. Odahult a fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg. A kis gyufaárus lány beláthatott a szobába. Hófehér terítővel letakart, nagy asztal állt oda benn. Finom porcelán edények csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával meg almával töltött sültliba illatozott. És ami a legcsodálatosabb volt, a sültliba egyszer csak kiugrott a tálból, s késelvillával a hátában bukdácsolva indult a kislány felé. Jaj, megint ellobbant a gyufalány, és nem látszott más, csak a puszta hideg fal. Újabb gyufát gyújtott. Fényénél gyönyörű szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedő szobájában, amikor belesett az üvegajtón. Ott ült a fa alatt, s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka díszecskéket, amiket eddig csak kirakatban láthatott. Már nyújtotta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a cseppláng. És a sok karácsonyi gyertya lassan a magasba emelkedett, föl egészen az égig, s ott csupa tündöklő csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük egy, s lehullott. Ragyogó fénycsíkot hasított a sötét égen. Valaki meghalt, mondta a kislány. Emlékezett rá, hogy a nagyanyja, az egyetlen, aki jó volt hozzá, s aki már rég meghalt, egyszer azt mondta, valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az Isten színe elé.
Megint oda dörzsölt egy szárgyufát a falhoz, és egyszerre nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott nagyanyja, és szeríden, hívogatóan nézett le kisunokájára. Nagyanyó, kiáltott föl a kislány. Nagyanyó, vigyél magaddal. Tudom, hogy itt hagysz hagyjuk a végig, ég eltűnsz, mint a meleg kályha, meg a sült liba, meg a gyönyörűséges szép karácsonyfa. Ne hagyj itt, nagyanyó. És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy marassza a kedves nagyanyót. A sok gyufa olyan fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó sohasem volt ilyen szép és erős. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele. Magasra. Igen, magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség. A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus lányt a házszögletben. Kipirult arca mosolygott, de élet már nem volt benne. Megfagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek új esztendő reggelén, körülötte egy halom gyufás katuja, és sok-sok eléged gyufaszál. Melegedni akart szegényke, mondták az emberek. Nem tudta senki, mennyi gyönyörűséget látott, és milyen fényesség vette körül, amikor a nagyanyja karján mindörökre elhagyta ezt a sötét világot.

Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya. Az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édes lánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie. Az volt a hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, egyre font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából. Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fakadt. Hazaszaladt a mostohájához, és elpanaszolta neki, mi történt. Az meg, ahelyett, hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott. Ha beleejtetted, szedd is ki belőle! Szegény lány visszament a kúthoz, nem tudta, mit évő legyen. Félelmében végül is az orsó után ugrott. Elvesztette az eszméletét, és amikor aztán magához tért, egy szép, napfényes, virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt, egyszer csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, és a kenyerek azt kiabálták. Húzd ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte őket a lapáttal. Aztán tovább ment. Ment, mendegélt, míg egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta. Rázd meg, minden alma megérett már. A lány megrázta a fát, hogy csak úgy hullott a sok alma, mint a zápor. Addig rázta, még az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és tovább indult. Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskált ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt és el akart szaladni. Az öregasszony azonban utána kiáltott. Ne félj tőlem, kedves lányom! Maradj nálam! Ha minden munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorsod lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párnámat, hadd szálljon a pihéje. Olyankor hó hullik fönt a világban. Én vagyok a holle anyó. Az öregasszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is összeszedte a bátorságát, ráállt a dologra, és beszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve szerint. Az ágyát is mindig jól fölrázta, csak úgy szálltak a pihék, akár a hópelyek. De jó dolga is volt ám az öregnél. Soha egy rossz szót sem hallott, és ehetett, amennyi jól esett neki. Evett is eleinte jó étvágyjal, hanem aztán valahogyan ízét vesztette a falat a szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli, hanem utóbb, mikor már jó ideje szolgált Holle anyónál, ráeszmélt, hogy haza kívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon, mégiscsak mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi házban. Végül aztán már nem bírta tovább, odaáll szépen Holle anyó elé, és azt mondta neki. Elfogta a szívemet a honvágy. Nem maradhatok tovább nálad. Tudom, százszor jobb sorsom van itt. Mégis azt mondja a szívem, vissza kell mennem az enyéimhez. Tetszik nekem, hogy hazavágyol, felelte az öreg. Ebből is látszik, hogy derék, hűséges teremtés vagy. És amiért olyan becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba. Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette. Innét most már mehetsz magad is, mondta. Ez a kapu egyenest a falutok határában nyílik. A kapu kitárult, és abban a pillanatban, ahogy a lány átlépett rajta, sűrű aranyeső hullott rá a magasból, és az arany mind ott ragadt a ruháján. Fény lett, csillogott az egész lány tetőtől talpig. Ez a fizetség a szorgalmadért, kiáltotta Holle anyó a kapunát, és még a kútba esett orsóját is kidobta utána. A két kapuszál dördülve becsukódott, és lám a lány, amint körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem messze az anyja házától. Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarukra, a kút kávájáról meglátta a kakas, és nagyot rikkantott. Kukurikú, mi történt? Aranyos lányunk hazatért! A lány bement a házba, és mert talpig arany borította, az anyja is meg a testvére is szívesen fogadta. Ő meg elmesélte, mi történt vele. Mikor mostohája meghallotta, hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, nagyon szerette volna, ha a csúnya lusta lányának is ilyen szerencséje akad. Kiküldte hát fonni a kúthoz. A lány meg bedugta a kezét a tüskebokorba, összeszúratta az ujját a tövisekkel, bevérezte az orsót, bedobta a kútba, és utána ugrott. Ő is a szép mezőn tért magához.
Azon az ösvényen indult el, amelyiken a másik lány járt. Amint a kemencéhez ért, kiabálni kezdtek a kenyerek. Húzd ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. De a lusta lány azt felelte. Hogy is ne, hogy összepiszkoljam magamat. Azzal tovább ment. Csak hamar az almafához ért. Rázd meg, minden almám megérett már, kiáltotta az almafa. Hogy is ne, hogy a fejemre essék egy alma, felelte a lány, és tovább ment. Odaért Holle anyó házához, de egy cseppet sem ijedt meg az öregtől, mert már tudta, milyen nagy foga van, és tüstént elszegődött hozzá. Az első nap erőt vett magán, szorgoskodott, és ha Holle anyó mondott neki valamit, rögtön megtette, mert egyre csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog tőle. A második napon azonban már lustálkodott egy kicsit. A harmadikon meg már alig akart fölkelni reggel. Holle anyu ágyát sem úgy vetette meg, ahogyan kellett volna. Nem rázta föl a dunnát, hogy a pihék szétszálljanak belőle. Az öreg végül is ráunt, és kiadta az útját. A lusta lány cseppet sem búsult rajta, hogy a dolog így fordult. Most jön majd az aranyeső, gondolta magában. Holle anyu őt is a kapuhoz vezette, hanem amikor a lány kilépett rajta, arany helyett egy jókora üs szurok zúdult a nyakába. Ez a fizetség a szolgálatodért, mondta Holle anyó, és becsukta a kaput. A lusta lány hazament, tetőtől talpig szurkos volt, és amikor a kakas meglátta a kútkálvájáról, nagyot rikkantott. Kukurikú, mi történt? Szutykos lányunk hazatért. A szurok pedig rajta ragadt. Élete végéig.

0: Ne keresd országban. Neve nincs királynak, nagy volt a bánata. Csupa síralom volt éjjele, nappala. Hideg lelte, rázta, fázott keze lába, sűrű könnye görgött fehér szakállába. Akármit csinálok, reszketek, fázom. A fele országom, aki segít rajtam, attól nem sajnálom. 100 kengyelfutó, 101 fele szaladt a hírrel, ne keresd országban. Ki tud orvosságot a király bajáról? Hol az a bölcs ember, aki jót tanácsol? 1000 bölcs, 1001 jó tanácssal szolgált, de bizony egytől sem melegedett föl a didergő király. Majd megvette szegényt az Isten hidege. Összegén beredett keze, lába, bele. Bölcsekkel az időt ne lopjuk. Azt mondom, kérdezzétek meg az udvari bolondom. De hiszen bölcsebb is volt az udvari balon 100 bölcsnél. Nem hiába végig ésszel volt tele a csörgő sipkája. Hallod-e, te bolond? Kérdezte tőle az udvari orvos. Mit csinálsz te, ha fázol? Én bizony reszketek, komám. Vont vállat a bolond. Bolondnak reszketése. Jegyezte be az udvari orvos a mindent tudó könyvébe. Hát akkor mit kell csinálni, mikor a király fázik? Addig kell rá fűteni, míg melege nem lesz. Királynak fűtése. Jegyezte tovább az udvari orvos, s rögtön kiadta a parancsot az udvari fűtőnek. Cédrusfával hamar a kandallót tele, urunk királyunknak attól lesz melege. Akkora volt a kandalló, hogy beillett volna kaszárnyának. Olyan tűz lobogott benne, hogy meg lehetett volna nála sütni egy ökörcsordát. Nem ért az semmit a didergő királynak. Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege. Már a szakállam is csak úgy reszket bele.
1: Fölséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom,
0: jelentette az udvari fűtő. Elfogyott a cédrusfa tüzelőnk az utolsó forgácsig. Vágjátok ki kertem minden ékességét, a szóló szőlőnek aranymennyigéjét, a mosolygó almát, a csengő barackot, hányatok tűzre minden kis harasztot! Kip-kop, csattogott a fejsze, rip-rop recsegtek a tündérket bokrai fái, pitt-patt-pattogtak, durrogtak a gajak a kandallóban. Csit-csat! Jaj, veszékelve csapkodta össze tenyerét a didergő király. Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege. Jaj, már a fogam is csak úgy vacog bele. Én szegény fejemnek érgalom, kegyelem. Puszta lett a kertünk, akár a tenyerem. Törülgette verejtékes homlokát a fűtő. Széles ez országban, amíg erdőt láttok. Kandallom kihűlni, addig ne hagyjátok. Húzta össze magán a hermelin bundát a király. Nos, megindultak erre az erdők a didergő király palotája felé. Sok lakójuk fejét bújdosásnak adta, fészkít ezer madár jajgatva sírta. Rengeteg fákból egy szál sem maradt ott. Aranyos kandalló mind elparazsallott. Didergő királynak de minden hiába. Nyögve gubódzik be farkasbőrbundába. Fűtsetek! Mert megvesz az Isten hidege. Jaj, már az ajkam is csak úgy kékül bele. Az udvari fűtő majd, hogy lángot nem vet, de a király előtt ilyetten köhentget.
1: Most állunk már ebből. Nincs fűteni miből.
0: Minden háznak, vagy nád, vagy fa a teteje, akár nád, akár fa, azt mondom, levele! Szempillantás múlva. 1000 kézesek neki a király városában fáztak őket. Tépte horoggal, vágta baltával, bontotta csákánnyal, nyiszált a fűrésszel. Akkora volt a por, hogy még az ég is kormos lett tőle. Akkora a jajgatás, hogy a didergő király meg se hallotta, mikor kicsi lábak végigcsoszogtak palotája márványpadlóján. Csak arra ütötte föl a fejét, mikor fülébe csilingelt valami muzsikáló hangocska. Enye, de rossz bácsi vagy te, király bácsi. Pöttömke kislány volt, lemvirág szemű, riskásafogú. Szeme sírásra állt, nevetésre szája. Kíváncsian fordult a király hozzája. Ácsi, kislány, ácsi, miért vagyok rossz bácsi? Azért, mert leszedetted a ház tetejét. Pityeredett el a csöpség, de az anyjamban el is mosolyodott. Elnye, de jó meleg van nálatok. Hát, uramfél, ahogy a kislány oda kuporodik a kandalló mellé, lekívánkozik ám a királyról a farkasbunda. A kislány meg összeütötte a két kis tenyerét, hogy a hermelin palástot meglátta a király vállán. Hí, elnye, király bácsi, de szép kis subád van, ugyan melyik szűstől vetted a vásárban? De már erre a hermelin palástot is letette a didergő király. De nem is volt pár az a didergő király, hanem mosolygó király, mikor kinyitotta a palotája ablakát, s lekiáltott az emberekre. Olyan meleg van itt, hogy sok egymagamnak. Juttatok belőle, aki fázik, annak. Egy szempillantás alatt úgy tele lett a király palotája szegény emberrel, hogy a föld is hajlott alattuk. Ki is szorult tőlük a király a konyhára. Rájuk is parancsolt mindjárt a kuktákra. Asztalt terítsetek, ökröt süssetek, hordót szaporán csapra üssetek. Így kedves vendég, még soha se járt nálam, mint amikor népem tölti meg a házam.

0: Radio Froh. Auf einmal 5 MHz.
1: Miért vagyok itt?
2: Tudod, hogy miért vagy itt?
3: Mert elcsatangoltál.
1: Nem emlékszem.
3: Árpád Szilvia. Így hívom téged.
1: Nem, én Rita vagyok.
4: Nem, nem, esküszöm.
3: Akkor elkezdjük előre. Milyen neved?
1: Árpád Szilvia.
3: Szeretnél találkozni a családdal?
1: Igen.
5: Vigyáznod kell, Szilvi. Nehogy megint rosszul legyél.
6: Itt vannak a gondolataid, amiket leírtál. Akkor fogsz jól emlékezni mindenre, hogy úgy viselkedsz, hogy leírtad.
1: Akkor kimehetek innen?
6: Ebben a lakásban mindannyian szabadok vagyunk.
3: Nem elraboltalak, Szilvi. Hazahoztalak.
5: Hogy érzed magad újra itthon, Szilvi?
1: Tudjátok, hogy én nem Szilvi vagyok, ugye?
7: Segítened kell a testvérednek emlékezni.
8: Rendesen!
5: A papára mindig igaza van.
1: Lett az előző Szilvivel.
7: Ha tartotta volna magát a szabályokhoz, akkor még most is itt lenne.
1: Jó, hogy újra itt vagy. Hamarosan majd minden eszembe jut.
7: Ki fogok jönni?
1: De megír. Engem igazán borítanak.
5: Mindenkinek megvan a helye a gépezetben. Előteremtjük számodra a biztonságot. És ez így is lesz, amíg elvégzed a feladatod.
1: Én még kosszus.
9: Én annyira örülök, hogy ti biztonságban vagytok. Itthon.
6: Nem akarsz a család része lenni. Nem tudom, mi lesz jövő. Szívem szakadt.
1: Engedjél!

0: Jó reggelt kívánok a Hungaro Stúdió hallgatóinak, a Veres Attila a vendégünk ma itt a stúdióban. Április 28-ai Crossing Europe Film Festival nyitó filmje utáni napon beszélgetünk itt 29-én reggel, és nagyon kíváncsi vagyok Attila véleményére, hogy mit szól az osztrák közönséghez.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek. Tegnap kedvelték a filmet, úgy lettem legalábbis, aki ott maradt, utána még beszélgetni, az értette és kedvelte a filmet, és utána jót beszélgettünk a film, nem tudom, értelmezési rétegeiről, meg tartalmáról. Úgyhogy eddig a pozitív az osztrák közönség visszajelzés, reméljük, hogy ez így is marad.
0: Reméljük, hogy ez így is marad. Azon gondolkodtam egyébként a film nézés után is, hogy alapvetően nagyon univerzális témákról is beszélt, tehát hogy nem feltétlenül magyar valóság és magyar történet ez. Vannak viszont nagyon konkrét magyar elemei is, amikor például a dalszövegek előbukkannak benne, mint irodalmi művek, vagy saját irodalmi művek, és hogy ezek hogy fordíthatók le, vagy hogy jönnek át, vagy kelt ez zavart egyáltalán az emberekbe szerinted, azokba a külföldi nézőkbe, akik nem asszociálnak rögtön egy magyar popslágerre?
1: Hát mindenképpen, tehát hogy ez egy olyan eleme a filmnek, ami csak a magyar vagy magyar nyelvű közönség érthet, és a külföldieknek ez nehezebb, vagy kvázi lehetetlen lefordítani így azonnali hatásként, utána lehet magyarázni, hogy ezek dalszövegek voltak, meg mit tudom én, tehát hogy utána lehet magyarázni a dolgot, és akkor ezt értékelik, de nyilván a film megtekintése közben kellett hoznunk egy döntést, hogy hogyan próbáljuk meg ezt fordítani. Másik opcióhoz lett volna, hogy ha veszünk egy angol nyelvű slágert, és annak a szövegét feliratozzuk a versmondás alá, de hát ugye ez meg olyan jogosítási problémákkal járt volna, amiket igazán nem tudott volna megfinanszírozni a produkció, úgyhogy maradt ez. Tehát ez egy olyan dolog, ami kimarad a... Onnan lehet tudni, hogy a közönségben ki magyar, egy külföldi vetítésen, hogy aki nevet ezen a részen, arról lehet tudni, hogy ő magyar volt.
0: Értem, itt két dolgot is felvetettél, az egyik a jogok, a másik meg a finanszírozás. Ha jól emlékszem, az egyik vers, vagy egyik dalszöveg, amit beleraktatok volna, arra nem kaptátok meg a jogokat, és lett belőle ezért egy másik dalszöveg. Erről mesélsz egy kicsit?
1: Hát eredetileg ugye három dalszöveg van a filmben, most is igazából kettőt ugye írásban látunk, csak egy-egy sort belőlük, és egyet pedig a Lovas Rozi által játszott karakter ugye elszaval a filmben, ugye az elszavalt dalszöveg az a Tankcsapdától a Fiúk ölében a lányok című számnak a szövege, spoiler, bocsánat, csak kettő, amit látunk, az ugye az egyik egy Kispál szám, Kispál és a Borz, a Ha egyszer az életben című szám, és a másik eredetileg az Ákostól az Ilyenek voltunk lett volna, és ezt így is forgattuk be, mert nem tudom, a producereinek könyörögtünk, hogy igyekezzenek ezt jogosítani, még mielőtt leforgatnánk, de ezt nem tették meg, illetve az idő elment, vagy szóval nem jött össze akkor, úgyhogy muszáj volt leforgattuk, és csak utána próbáltuk jogosítani, ami nem sikerült, tehát az Ákos nem egyezett bele, hogy használjuk ezt a dalszöveget a filmben, mi meg nem akartunk itt erősködni, meg semmi az ő, hogy is mondjam, ha nem akarja, hogy a filmben benne legyen a dalszöveg, akkor most ezt tiszteletben tartjuk, és akkor kicseréltük igazából egy Kim Novak számra. A gyémentre.
0: A másik, amit megemlítettél, ez a finanszírozás volt. Ez egy független film. Ez hogy mennyibe került, miből fizettétek?
1: Nem tudom, mert nagy szerencsémre nem vagyok a filmnek a producere, ezért nem az én zsebemből ment ki a pénz, csak annyiban, hogy nem kaptam előre érte fizetést, tehát hogy ingyen dolgoztam a filmben, de hogy nem én finanszíroztam a filmet, tehát hogy ezért nem is tudom megmondani teljes magabiztossággal sem azt, hogy pontosan mennyibe került, sem azt, hogy melyik zsebéből vette ki a producer gárda az ehhez szükséges forgótőkét, úgyhogy erre nem érzem magam felkészültnek, hogy teljes megbízhatósággal és pontosággal válaszoljak.
0: De állami támogatásban nem részesült a film?
1: Abban nem részesült, nem, abszolút nem, tehát hogy el is hajtottak minket elég direkten a NFI-ben, hogy konkrétan el lett nekünk mondva, hogy előbb fog befagyni a pokol, mint hogy mi erre a filmre pénzt kapjunk és megcsináljuk. De hát megcsináltuk, az a lényeg igazából. A állami támogatás annyi van benne, hogy a 30%-os adó visszatérítést azt nyilván használtuk, tehát ez ugye ez egy mindenkinek járó visszatérítés, aki filmet csinál Magyarországon, vagy legalábbis így volt akkor még, amikor ezt a filmet csináltuk, úgyhogy nyilván ezt kihasználtuk, tehát hogy de egyébként direkt állami támogatás nincsen benne.
0: Az időről is említettél dolgokat, hogy amikor ezt a filmet csináltuk, meg elment az idő. Hány forgatási nap volt?
1: 21.
0: 21. Az 3 hét.
1: Igen, eredetileg 20 napra volt betervezve, és egy napot még ráhúztunk.
0: És mikor kezdtétek ezt a filmet forgatni?
1: Mert 24 tavaszán. március, a Gábor a rendező mindig elmondja, hogy március 20-án kezdett el forogni a film, de igazából fogalmam sincs, valamikor márciusban kezdtük el forgatni a filmet.
0: És akkor az utómunkákkal mindennel együtt most februárban volt, azt hiszem 2026-ban a bemutatója.
1: Hát igen, de a nemzetközi premierje az már tavaly októberben megtörtént a spanyol Szigeszi Fantasztikus Filmfesztiválon, és igazából mi már a filmet mutogattuk tavaly februárban Berlinben, ott adtuk el a Sales Agentünknek, a Celluloid Dreamsnek, tehát technikailag 24-ben leforgattuk a filmet, és 24 év végére, mert tulajdonképpen állt a vágása a filmnek valamilyen módon, akkor ennek az évnek azt hiszem, hogy januárban mutogattuk, januárban megmutattuk a hosszú vágását a filmnek, úgy emlékszem, most lehet, hogy hülyeséget beszélek, és akkor a Magyar Fórum Hungary már meg is bele is vásárolt a filmbe, hogy ők akarják forgalmazni Magyarországon, és akkor ennek a tudásával felvértezve mentünk ki Berlinbe februárban, hogy keresünk neki nemzetközi forgalmazót. Tehát az azt jelenti, hogy 24 év végére már tulajdonképpen állt valahogyan a vágás, és 25-nek az első felére tulajdonképpen már készen volt a film teljes egészében.
0: Ez a spanyol fesztivál, amit említettél egyébként, a Crossing Europe a kurátora ott látta a filmeteket, így hívott el titeket,
1: igen, ez így van.
0: Ezt a filmet, ezt itt a lincieknek, vagy az a felső ausztriaiaknak is látniuk kell, úgyhogy én rettentően hálás vagyok érte, hogy...
1: Én is nagyon köszönöm neki, hogy beválogatta a filmet, hogy nagyon jó az a fesztivál, és nagyon jó az a program, amit ők csinálnak, a Night Side, úgyhogy tök jó filmekkel vagyunk együtt, és nagyon örülök, hogy értékesnek találta a filmünket eléggé ahhoz, hogy beválogassa ebbe a programba, és főleg, hogy nyitó film is lett meg minden, szóval ez tök nagy büszkeség nekünk.
0: Igen, Matthias Ekramer nagyon nagy lendülettel mesélt a filmről és az élményről is, amit okozott benne, úgyhogy...
1: Ennek nagyon örülök. Tegnap megüttünk néhány sört, úgyhogy ezt szerencsére laposan ki tudtuk beszélni a Szigeszi és egyéb filmes élményeinket. Remélem, hogy még ezt folytatjuk a következő napokban is.
0: Ez a sörívás, ez sok helyre visz, ha jól emlékszem, hogy a rendezővel is így kezdődött ennek a filmnek a története.
1: Hát általában igen. Szóval általában így kezdődik a film, bármilyen film története, amit ketten csinálunk a Gáborral, hogy iszunk egy sört valahol, és kitalálunk valami hülyeséget, és akkor ez is egy ilyen pillanat volt igazából, amikor ezt a filmet kitaláltuk.
0: Kitalálunk egy hülyeséget. Ez a történet, ez a te fejedbe benne volt már?
1: Nem, a sör alatt találtam ki.
0: A sör alatt találtad ki. Honnan jön az inspiráció? Honnan jött?
1: Hát ezt nem tudom, hogy pontosan megmagyarázni. Onnan a legtöbb sztori jön, amit írok, így fogalmam sincs, egyszer csak így ott van. De hát igazából nyilván volt egy ilyen kérdés az egészben, hogy tudtuk, hogy olyan filmet szeretnénk csinálni, ami nem csak egy ilyen, nem tudom, thriller, vagy valamilyen zsánerfilm, vagy valamilyen sima dráma, hanem olyan filmet szeretnénk csinálni, ami, hogyha visszatekintünk rá, mint olyan 10-15 év múlva, akkor ne ezt kelljen mondani, hogy az Orbán rendszerben csak így filmeket csináltunk, amik egy ilyen fantázia Magyarországon játszódnak, ami lehetne valami német tévéfilm világa, ahol semmi rossz nem történik, és ahol nem kell foglalkozni a közéletnek a kérdéseivel, hanem olyan filmet akartunk csinálni, még akarunk mindig csinálni, aminek van ilyen fajta tartalma, és van, ki lehet belőle olvasni jelentéseket, és amik, nem tudom, reflektálnak valahogy a korra, amiben élünk, és ilyen konfrontatív módon reflektálnak rá. És hogy nyilván az a kis film, amit csináltunk a film előtt, ami ennek a filmnek egy ilyen, hogy is mondjam, tesztje volt, még az előtt, hogy tudtuk volna, hogy ez az lesz, mert dolgoztunk először a Lovasrozival, meg az Áronnal is, és már az operatőrünk is ugye dolgozott velünk, a Szőke Dani. Szóval mert az is ugye a családról szól ez a film, vagy a családnak a kérdéséről, mert hogy igazából Magyarországon ez az egész család kérdés annyira átpolitizált, meg annyira az, hogy ki definiálja a családot, és hogy hogyan definiálja a családot, az ilyen, az a, nem tudom, a hatalom birtoklásának valamilyen jele, és ugye a család kérdése az ilyen szuper traumatizált, meg ilyen szuper átpolitizált, meg nem tudom, ilyen nagyon frusztráló az egész, ami a, nem tudom, a család koncepciójának a leírása körül zajlik hatalmi szinten. És hogy éreztük, hogy igazából a hatalomnak a természetéről nagyon jól lehetne beszélni a, nem tudom, a családnak a koncepcióján keresztül, vagy a családnak a kérdésén keresztül. Nyilván, amikor ez az ötlet felmerült bennem, hogy mi lenne, hogyha lenne ez a család, ami elrabol embereket, és addig töri őket, amíg a család részévé nem válnak. Ez én tök analóg azzal, ahogyan a nem tudom, hatalmi rendszerek működnek, akik megtörnek, és így a saját részükké tesznek, a saját én organizmusoknak a részévé tesznek tulajdonképpen, hogy ez teljesen analóg azzal, ahogy a család működik a filmben, és ahogy az Orbán rendszer működött a valóságban, hogy ez a kettő tök analóg tud lenni egymással. És akkor úgy döntöttünk, hogy ez egy tök jó dolog, hogy úgy tudunk beszélni a közéletről, meg a magyar valóságról, hogy közben nem kell politizálnunk, meg nem kell megneveznünk konkrét szereplőket ahhoz, hogy a néző értse, hogy miről szól a film igazából.
0: Tehát azt mondod, hogy igazából, hogy ez ennek is indult akkor, vagy ez volt így az átgondolás mögötte, az, hogy amikor ez Magyarországon bemutatódott, és amikor ezt Magyarországon felkapták, mert rengetegen látták, azért nagyba befolyásolja az éppen aktuális politikai helyzet is, ami akkor volt.
1: Hát nyilván a nagy nézőszámnak szerintem jelentős, tehát nagyon jelentős részben hozzájárult az, hogy persze ez egy protestfilmé vált, meg valahogy átpolitizált filmé vált, és ezt is érzem, hogy nagyon sok néző azért is nézte a filmet, mert hogy te lát végre egy filmet, ami nem egy ilyen fantázia Magyarországon játszódik, hanem hogy azokkal a problémákkal foglalkozik, amiket ők is napi szinten átélnek, de hogy nem ilyen kis realista szinten, hanem valamilyen szinten, ahol ilyen katartikusan lehet élni azt a dolgot, amit nem így évek óta a fejük fölött így lebeg. Szóval nyilván a nézőszámnak a méretéhez ez mindenképpen hozzájátszik ehhez a tény, de hogy a film nem politikai jelleggel készült, abban az értelemben, hogy nem az volt a célunk, hogy most meglovagoljunk egy politikai hullámot, és hogy ez a film csak 2026 év elején működjön, tehát hogy nyilván ezt 21-ben írtam, és még abban az évben is forgattuk volna, ha rajtunk múlik. Igazából akartunk csinálni egy filmet, ami tágabb értelemben a hatalomnak a természetéről szól, meg az elnyomásnak a pszichológiájáról, meg arról, hogy a hatalom az, vagy hogy is mondjam, az ilyenfajta diktatórikus rendszer, az belül változtatja meg az embert, és azért az ember maga termeli ki az újabb és újabb diktatórikus, nem tudom, ilyen kereteket. És ugye Magyarországon ez nem csak az Orbán rendszerről szól, hanem az azt megelőző rendszerekről, amiket újra és újra és újra kitermelünk, és akár ki is tudunk termelni a jövőben. Tehát ebből a szempontból ez egy ilyen figyelmeztetés is, hogy attól, hogy egyet elsöprünk, attól ott nem áll meg a dolog, hanem újra ki tudjuk termelni ugyanazt, hogyha úgy alakul a helyzet. Szóval, hogy igazából nem csak 26 évvel éről szól ez a film, hanem hogy általában véve erről a ciklikusságáról, a diktatórikus rendszereknek és a hatalom gondolatának.
0: Így is lett vége a filmnek, tehát hogy ez a vigyázzatok, mert ez újra kitermelődhet. Én gondolkodtam azon, hogy előbb kellett volna esetleg abba hagyni, hogy amikor ott ül a kulcs csomóval, Rozi és Szabad, és nyitva hagyjuk a végét, hogy akkor mi lett volna bennem. Azon is gondolkodtam, hogy mennyire rémisztő az az ember, aki ezt az egészet elkezdi. És már mikor elkezdte, mert ez egy felépített rendszer volt, amiben már a mostani szereplőnk belecsöppen, ahova belerabolják. Tehát amit most látunk ebből a rendszerből, ami ez a film, az már egy évek óta működő elnyomás.
1: Igen, ez így van, igen.
0: Miért volt fontos ez az 50-es, 60-as évek stílus?
1: Hát ezt már igazából a rendezőtől érdemes megkérdezni, de valójában azért, mert hogy ugye a papa próbál újra teremteni egy olyan közeget, amit biztonságosnak érez. Ki kell találni egy történelmet, mint ahogy a hatalmaknak, vagy az ilyen diktatórikus elnyomó hatalmaknak mindig kell találniuk a saját történelmét, meg mindig vissza kell nyúlniuk valamilyen korábbi nagyszerűbb kornak a, nem tudom, díszleteihez, és azokat megpróbálni reprodukálni, hogy azt érezze a lakosság, hogy itt valamilyen fajta korábbi paradicsomi állapothoz való visszatérés történik meg, és hogy valamilyen, nem tudom, ilyen biztonságos térnek a megteremtése történik meg.
0: Ez a régebben minden jobb volt?
1: Ez a régebben minden jobb volt, igen. Uh-huh. Tehát ugye ezért is van ilyen még ilyen régi 35-ös fényképezőgép, ilyen ruszki, ezért nincsenek televíziók a lakásban, nincsen semmi elektronikus eszköz, minden ruha, minden bútor az valamilyen másik korban, de nem akartuk egy konkrét korhoz kötni, nem arról van szó, hogy ez az 50-es éveknek a, hanem ugye vannak még korábbról is, ugye a ruhák azok korábbról származnak, bizonyos ruhák.
0: Zene is.
1: Mások későbbről, igen, a zene az ugye szintén korábbi. Tehát az van, hogy nem egy kort akartunk, hanem annak a múltnak a gondolatát, hogy a múlt az mindig biztonságos, mert az le van zárva. Tudjuk, hogy mi történt, ezért nem kell tőle félni. És hogy ezt akart ugye a papa világa az, hogy teljesen a múltban legyen belezárva, és a múltnak is valamilyen ilyen aszexualizált verziójába, ugye mindenki ilyen nyakig felgombolt ruhában van, ugye nincsen helye a szexnek ebben a világban, csak hogyha a papa mondja, és csak akkor, hogyha a házasságon belüli, nem tudom, a házasságnak a fenntartása, a funkciója, az ugye szintén az, hogy a hatalom ugye még a magánéletet, meg az intimitást is próbálja kontrollálni, de hogy magát a papát nem érdekli a szex, vagy nem érdekli az élet, mint olyan, hanem az életnek ez a zárványosított verziója, amit teljes egészében tud kontrollálni ezeken a karaktereken, meg történeteken keresztül, amiket rákényszerít a családra. És akkor ugye az egész, hogy is mondjam, minden külsőség, ami ebben a lakásban van, a bútorok, a ruhák, minden ugye ezt szolgálja, hogy ezt húzza alá a néző számára, hogy ez legyen érthető.
0: Van egy gyerek is a filmben, és tavaly vagy tavaly előtti Crossing Europe film volt, amiben szintén egy-egy gyerek vett részt, és nagyon érdekeseket mondtak ott is a rendezők, hogy hogy nyúltak a gyermekhez, hogy dolgoztak a gyerekkel. Abban a filmben annó például meg is ütötték fel, és pofozták az egyik fiút, azért ebben a filmben is elcsattan, ha nem is pofon, de azért...
1: Kapasom a pártaslit, igen.
0: Igen, kapasom a pártaslit. Ezt gyakoroltátok? Ezt megbeszéltétek? Ez hogy volt? Hogy állt hozzá ehhez a gyerekszereplő?
1: Hát igazából a szüleivel játszott, mert ugye az ő édesanyja Grillusz Dorka, aki az, hát a fiktív, de hogy édesanyját játssza a filmben is, tehát hogy ilyen szempontból nem kellett nagyon sok mindent megbeszélni vele. Itt van Simon Kornél játssza az apukáját, aki tényleg az apukája, tehát hogy ő valójában a családjával játszott ebben a filmben, meg ugye a többi színész, akik körülvették, azok szintén ilyen családi barátok, vagy barátokká váltak a forgatás során, tehát hogy nem hiszem, hogy ez ilyen rendkívül traumatikus dolog lett volna számára. Az, hogy kapott a Dorkától néhány taslit, hát nem tudom, ez, megbeszéltük velük, hogy ezt hogy akarják csinálni, vagy ezt hogyan csináljuk, vagy mit tudom, és mondtuk, hogy semmi, ezt megbeszélem, mert jó lesz, és igazából jó is lett, tehát, hogy nem traumatizáltuk a gyereket ezekkel a dolgokkal, úgyhogy az édesanyjával teljes biztonságban tudott ezeken a dolgokon, nem tudom, dolgozni, vagy így eljátszani őket, úgyhogy ez számunkra nagyon szerencsés volt, hogy nem kellett ilyen nagy pszichológiai köröket futni, hogy akkor most ezt hogyan csináljuk, mert igazából egy olyan közeggel tudtunk dolgozni, ami családi közeg, szóval nem volt ebből nagy kérdés szerencsére.
0: Családi közeg mindenféle szinten.
1: Igen, abszolút. Ez egy nagyon mókás volt, és sokat nevettünk rajta, hogy igen, tehát hogy egy igazi családot egy olyan színészi helyzetbe hozunk, ahol egy olyan családot kell játszani, csak eljátszó, hogy család, mert valójában idegenek, szóval. Ez egy mókás volt egyébként eléggé.
0: Igen, több levelem mozog mindenképpen. Említett, hogy nagyon ismerős gárdával dolgoztok. Ez volt a terv is, amikor megírtad a forgatókönyvet?
1: Hát igen, tehát úgy értem meg a forgatókönyvet, hogy a második kör című kis film után tudtuk, hogy szeretnénk a Rozival is az Áronnal dolgozni újra, és hogy úgy értem meg a forgatókönyvet, hogy rájuk írtam ezt a két szerepet, amit játszanak, illetve a Zemenek Istvánt, az amit is áthoztuk a második körből, és ráírtam a Rudi bácsinak a szerepét, tehát ez a három színész mindenképpen úgy jött a filmbe, hogy a szerepek, amiket játszanak, azokat úgy írtam, hogy ők fogják csinálni, és más nem csinálhatja, és ehhez tartottuk is magunkat az évek alatt, amíg próbáltuk ezt a filmet megcsinálni. A többiek tehát hogy nem volt casting agyományos értelemben, hanem a Gábor eldöntötte, hogy szerintek meg színész kit játszol, megkereste őket, és a legtöbb el is vállalta azonnal.
0: Legtöbb el is vállalta, ha jól emlékszem, pont a papa szerepe volt az, aki ilyen last minute beugró volt.
1: Igen, de nagyon szerencsések vagyunk a Tiborral, tehát nagyon, nagyon jól csinálta meg a szerepet, és nagyon akarta az elejétől fogva ezt a szerepet, nagyon felkészülten érkezett már az első találkozóra is, és nagyon sokat beszéltünk vele arról, hogy mit szeretnénk a papától, vagy hogy hogyan kellene a papát megcsinálni, és hogy nagyon erősen belement a Tibor abba, hogy ez kell, most neki a legfontosabb szerep, amit már akar csinálni ebben az évben, és hogy bármilyen átalakuláson hajlandó átmenni, hogy ezt eljátsza, és hogy ezt nagyon jól meg is csinálta, mert még nem, tehát számos dologban láttam már a Szervét Tibort színpadon is, meg filmben is, de hogy azt a fajta alakítást, amit ebben a filmben megcsinált, azt még nem még hasonlót sem láttam tőle korábban, és nagyon örülök, hogy ezt megcsinálta nekünk. De valóban nagyon későn lépett be a produkcióba, mert egy másik színész néztünk ki erre a szerepre, aki el is vállalta, de aztán az utolsó pillanatok egyikében vissza kellett mondania mindenfajta okokból, és akkor az ő helyére kerestük meg a Tibort, de nagyon boldog vagyok, hogy így. Tehát ahogy a második forgatási nap után már nem is tudtuk volna elképzelni a filmet mással, csak a Tiborral.
0: És említett, hogy Somával is, meg ezzel a úgy csinált családhelyzettel sokat nevettetek. Azért ez egy elég, most németül jut eszembe a szó, düster, szörnyű, kétségbejtő, lelkileg nyomasztó film, hogyha így az egészet nézzük. Hogy voltak a színészek lelkileg, vagy hogy tudtak erre rákészülni, vagy hogy tudták ezt levezetni?
1: Hát ezt tőlük érdemes megkérdezni. Sokat beszéltünk erről az Áronnal is, meg a Rozival is, különböző közönség találkozókon, hogy nekik milyen volt a forgatás, meg hogyan élték ezt meg hogyan tudtak ebből felállni, de hogy tehát nagyon nehéz ez az egész dolog, mert ugye ők úgy színészek, hogy aztán este mennek játszani színházba is, tehát hogy van olyan, hogy bejön a Rozi 6-ra, meg az Áron bejönnek reggel 6-ra, egész nap kínozzák egymást egy ilyen bezárt szobában, aztán pedig elmennek előadni egy darabot, amiben szintén kínozzák egymást valamilyen bezárt szobában, szóval ez egy ilyen viszonylag, gondolom, nehéz és fárasztó időszak volt, de hogy tehát miután rájuk írtam a filmet, és az elejétől fogva tudták, hogy mi ez, és már évek óta készülnek arra, hogy ezt eljátsszák. Különösen az, akit nagyon érdekelt ez az egész, a fizikai aspektusa is a szerepnek, a megkötözés, az, hogy akkor hogyan lehet úgy játszani, hogy igazából nincs benne mozgás, hogy a film elémet teljesen meg van kötözve, és aztán ugye nagyon lassanként engedi meg a film, hogy újra tudjon mozogni, aztán bejárjon egyre nagyobb tereket, szóval ezt ugye fel kellett építeni, és aztán egyik karakterből egy másik karakter lesz a film végére, ez is ugye egy ilyen, vagyis mondjam, nüanszokból felépülő folyamat, hogy a néző ne érezze magát kizökkenve, amikor a Rozi már egy másik ember a film végére. És ezt nagyon jól megcsinálta a Rozi, és hogy ez egy nagyon nehéz dologgal kezdtünk, ugye a nevelőszobával kezdtük, ami a film elejé szekvencia, amikor a Rozi és az Aaron kettőse van összezárva egy szobában gyakorlatilag. És igazából valószínűleg nem is ment volna a dolog így, hogyha nincs meg ez a végtelen, csak nem testvéri bizalom az Aaron és a Rozi közöttük. Ugye színházban is együtt játszanak, van egy közös társulatuk, és abban nagyon sok, nagyon nehéz és szép darabot csinálnak együtt. És nyilván a bizalom köztük az abszolút teljes, és hogy azok a dolgok, amiket a filmben csinálnak, az nyilván csak így volt valójában lehetséges, hogy két teljesen elkötelezett színész, akik egymás iránti szeretetben és bizalomban vannak, és hogy bármit csinálnak egymással a felvételek során, az nyilván utána megölelik egymást, meg utána beszélgetnek, meg jól vagy. Szóval hogy nagyon összeszokott páros, de hogy közben pedig nagyon, hogy is mondjam, a határaikig vitték azt, amit csinálnak a filmben, de hogy azért vihették a határaikig azt, amit csinálnak a filmben, mert egyébként utána, hogy is mondjam, meg tudnak beszélni mindent, megölik egymást, és egy teljes bizalmi, majdnem testvéri viszonyban vannak, és ez nagyon szép. Szóval ez így, tehát hogy dramatikus volt valószínűleg, de hogy nem, azért nem úgy tettük azért színészek, tehát hogy tudják, hogy hol vannak az érzelmi határok.
0: Tudják, hogy hol vannak az érzelmi határok, mert a színészek is ez a munkájuk, ugye, azért nyilván megérinti őket. Te is játszasz a filmben.
1: Igen, ez így van. Engem szerintem jobban traumatizált ez a dolog, mint őket. Hát én alapvetően nem vagyok színész, de másik szerepet szentem magam. Szeretek felbukkanni a filmekben, de csak ilyen poénból. És eredetileg a szerep, amit magamnak írtam, az ember lett, amikor Rozi megy az utcán, és segítséget kér, vagy próbál kérni a járókelőktől, és elhagy egy személy telefonnal a fülén, és mondja, hogy nem tudok segíteni, és a Rozi azt mondja neki, hogy akkor a kurva anyád, és akkor ez meg bemutat neki, az lettem volna én. Csak azt a forgatás napján elhappolt előlem a producer, Farkas Ádám. Ezért ő játssza ezt a szerepet, és nem én. És aztán pedig úgy alakult, hogy akkor mondta a Gábor a rendező, hogy akkor viszont legyen az, hogy én leszek a vele együtt, közösen én leszek a csöves a film végén. És elmentem aznap a sminkbe, néhány órán keresztül sminkeltek, jól néztem ki, mondta a Gábor, hogy jó, akkor a film elején is leszek, mennék fel erre a buszra, és ott köhécselje

0: lehettem.
1: És hogy meséltél a filmről. Annyit még mesélj el, hogy hol látható legközelebb a film. Vagy hogy hova utazik.
0: Hát nem tudom, hogy mikor megy az adásba, de hogy holnap lenne látható még egyszer a film itt a Crossing Europe Film Festivalon, illetve a jövő hétvégén a Bécsben a Slash film, vagy Slash Mini, azt hiszem, hogy ez a neve, vagy Slash and a Half, ez a neve a kis mini Slash Festivalnak. Jövő szombaton, vagy vasárnap, vagy a hétvégén legalább is lesz látható Bécsben. Aztán nem tudom, még megyünk fesztiválokra, azt hiszem, hogy megyünk a Erdélybe, a TIFF-re, a Transylvanian International Film Festivalra, és aztán megyünk még biztos helyekre, csak már ennyiről tudok ebben a pillanatban.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.

0: Igen. Sári, itt a kamera, bontogatod?
1: Ó, nehogy mindent legyél, az annyira lesz.
2: Szia, mama. Hú. Szóval, hogy valami olyasmit elmondtam, hogy nem is haltál meg, és igazából tök ciki, hogy mindenki azt mondja, hogy igen. És akkor én mondom, hogy na, hát, hogy most te nem voltál eddig benne a filmben, de hát, hogy most benne kéne, hogy legyél.

0: Ja. Ich hab gar nicht.
1: Nem kedvesz a drámai csöndet tartani, légy szíves.
0: Én ezt nekem nincs erőm sajnos átnézni.
2: Neked is, hogy kinek legyen ideje, Sari?
3: Hát jó.
0: Tehát máshol kéne ismerkedned.
3: Nem kéne annyit így.
0: Nem akarnak. Ne baszti, hogy miért csinálod ezt?
2: Valami nagy hasonló, de kéne adni egy csomót.
0: Hát akkor ezzel egy ilyen jó kihívás lenni.
4: Veled elmondtam, mama. Üntöltöm be, hogy nem hívlak fel.
0: Kezdjem el fölfele hordani, srácok?
1: Igen, csak ne üvölts.
5: Haragonics Sári a vendégem. Szia, Sári!
6: Szia! Jó napot, sziasztok!
5: Ez a filmet címe is.
6: Igen.
5: Kicsit le is lövöm akkor, hogy miről fogunk beszélgetni. Sári filmje ugyanis, a Szia, Sári, a Crossing Europe másik hosszú egészestés magyar résztvevője, és Haragonics Sári a rendezője ennek a filmnek, és még mi mindene?
6: Szereplője... részben az operatőre, hát hangot is vettem, szóval sok mindent csináltam a filmben.
5: Sok mindent csináltam a filmben, mert ez egy dokumentumfilm.
6: Igen.
5: És ez a Szia Sári című film, ami rólad, veled, veletek szól, ez egy nagyon személyes film. És az első kérdésem hozzád az az, hogy mennyi bátorság kell ahhoz, hogy az ember a saját történetét filmre vigye, és az egy dolog, hogy filmre viszi, de hogy aztán ezt kitegye a világ szeme elé.
6: Hát úgy tűnik, vagy nekem úgy tűnt, hogy ahhoz nem kell nagyon nagy bátorság, hogy elkezdjen az ember filmezni, meg ezzel foglalkozni, meg akkor inkább egy ilyen elképesztő energia volt bennem, hogy ezzel foglalkozni kell, és a filmezésen keresztül akarok ezekkel a témákkal foglalkozni. Ahhoz már nagyobb bátorság kell, amikor vág az ember, és nap mint nap szembesül azzal, hogy mondjuk azzal, hogy én hogy viselkedtem a családtagjaimmal, ami lehet, hogy egy külső ember számára nem is tűnik semmi extrának, de nekem, hogy beszéltem mondjuk az öcsémmel bizonyos helyzetekben, és hát aztán ugyanez a... Szóval, hogy amikor meg a premier volt, és kikerül ez így más emberek elé, ott... Hát ott szerintem kell bátorság, hogy akkor ezt így felvállalni, és szembenézni azzal is, hogy ez, hát hogy kiből mit fog kiváltani, milyen hatással lesz ez a családtagjaimra, akik szerepelnek a filmben, milyen hatással lesz rám, szóval hogy az nekem az volt azt hiszem a legnehezebb része.
5: Tehát ez egy nagyon durva terápiás processz, akkor valaki ír, valaki fest, valaki dokumentumfilmet készít.
6: Igen.
5: Értem, köszönöm. Családtagjaidat említetted. Ők tisztában voltak vele, hogy amikor forog a kamera, mert ugye nem csak te voltál, hanem volt ott egy kameraman, ha jól sejtem, vagyis hát a filmből úgy tűnik, hogy ugye nem csak áll a felvevő készülék, hanem van ott egy idegen ember is ilyen alapon, vagy hát egy külsős, aki nem a család része, kérdőjel.
6: Igen, hát sok helyzetben én filmeztem, olyankor nem is volt ott más, de elég sok helyzet volt, amikor ott volt egy operatőr, aki azért elég közel került a családtagjaimhoz, tehát igazából két operatőrrel dolgoztam, és ők egymást váltották, de mind a kettőjükkel, tehát ott maradtak családi ebédeken a forgatás után, vagy korábban jöttek, szóval, hogy így belekerültek a családba, nem csak mint egy külső filmes ember voltak jelen.
5: Tehát hogy lett azért kapcsolódási pont is valami módon. A családtagjaid, ők mit szóltak ehhez, hogy te veszed? Tehát mert ugye ilyenkor azért az ember, ha színészekkel dolgozik, akkor ez egy megbízás. De ez itt ebben az esetben nem igaz, itt nem bízod meg őket, hanem az életet veszed föl. Mert egy, azt sejtem, úgy tűnt, de cáfolj rám és meséld el nyugodtan, hanem igaz, hogy itt ebben nem megírt szövegek vannak, hanem úgy, ahogy van, ahogy az életbe történt, ez felvevődött.
6: Igen, abszolút így történt. Hát nem tudom, viszonylag könnyen belementek. Apukámmal meg az öcsémmel már készítettem egy másik filmet is, a diplomafilmemet, Szóval ők így edzve voltak, hogy ez körülbelül mit jelent, és szerintem apukám nem... Szóval ő így kicsit inkább úgy volt vele, hogy nem annyira értette, hogy ez most miért lesz jó, vagy mi ennek az egésznek az értelme, de szerintem ő így szeretett volna támogatni ebben. Az unokatesom meg például azt mondta, hogy hát ez egyrészt tök jó, meg tök jó, hogy ennyit találkozunk, vagy így többet találkozunk, amiatt, mert forgatunk, de hogy az még mindig nagyon furcsa, hogy mondjuk felveszünk egy az Ördökatlan Fesztiválon egy jelenetet, amikor, és akkor mindenki azt nézi, hogy őt filmezik, miközben ő nem is egy fontos ember, és szóval hogy neki ezzel volt így nehéz megküzdeni.
5: És mit szóltak a végeredményhez, a filmhez?
6: Hát ők ugye a verziós premier előtt egy évvel látták, amikor magát a vágást befejeztük, és akkor még egy olyan verziót mutattunk nekik, hogyha bármi olyan dolog van, amit szeretnének, hogy inkább vágjunk ki, akkor azt még meg lehetett csinálni. Apukám kért egy nagyon apróságot, hogy vágjunk ki, de a többiek nem kértek semmit. Hát az Alán valami olyasmit mondott, hogy jó, hát elég negatív ebben a filmben, de hát akkor így, ilyen állapotban volt, vagy így volt. A Bendegúz moziban nézte velünk egy tesztvetítésen, tehát ahol ott voltak a producerek, a vágó, meg mindenki más. Ő egy kicsit azt sérelmezte, hogy a kislányával nem tettem bele több jelenetet, és hogy nagyon ez a bulizás, meg az alkohol, meg ezek körüli dolgok vannak benne a filmben, de ő is úgy volt vele, hogy jó, hát ám legyen.
5: Igen, az unokahúgod, ez se volt előre betervezve, ugye, hogy egyszer csak ott jönne, bővül a család.
6: Hát ez nem volt betervezve, és ő már 6,5 éves egyébként. 8 éven át készült ez a film, ebből az első 3-4 évben forgattunk. Úgyhogy amikor elkezdtük, az igen, az már elég régen van.
5: Azóta sok víz lefolyt a Dunán.
6: Sok
5: igen. Sok minden történt. Az egy nagyon személyes, és engem egy kicsit érdekel, nem tudom, hogy megmerhetem megkérdezni, hogy anyukáddal mi történt.
6: Ő rákos volt.
5: Sajnálom.
6: Igen, az hát neki vastagbélrákja volt, és egy... Sőt, először, amikor kiderült először, hogy rákos, akkor azt nagyon könnyen egy ilyen nyakába vette a kemót, kikezelték, tényleg így nem is viselte meg, és kiújult a rák 2 évvel később. És akkor ő nagyon kétségbe esett, hogy meg fog halni. Én azt gondoltam, hogy fel is adta, de hát én is 26 éves voltam akkor, szóval nem tudom, lehet, hogy sok naív elképzelésem volt arról, hogy az ember hogy küzd meg a rákkal, és egy évre rá halt meg.
5: Őszinte részvétem. Még így kérdés bennem, hogy hogyan az ötlet, hogy ennek egy ilyen emléket állíts? Hogy lenyomat anyukádról a világba? Vagy ez neked volt inkább fontosabb, hogy megfilmesítsd ezt az egészet? Vagy hogy ez a feldolgozás, amiről beszélünk, hogy terápiás jelleggel, hogy a feldolgozásba segíts magadnak? Utólag mondod, hogy sok mindent másképp, vagy érdekesen láttál, amikor vágod, hogy azóta mi mindent látsz esetleg másképp?
6: Az biztos, hogy nagyon sokat tanultam ebben a folyamatban, és szerintem nagyon sokat változtam is. Remélem, hogy a javamra, hiszen sok szempontból igen. Hát amikor a diplomafilmemet csináltam, ami 3 évvel a anyukám halála után készült, és az konkrétan a gyászról szól. Egy ilyen családterápia érzése van. És akkor már annak is éreztem a hatását, hogy azt a filmet elkészítettem, hogy például megváltoztak az álmaim. Tehát előtte mindig azt álmodtam, hogy anyukám nagyon beteg, és így fogom a törékeny testét, és ilyen borzasztó álmok voltak, és azután, a film után ez megváltozott, és minden álmomban egészséges volt anyukám. És aztán az a film jöttek olyan reakciók rá a közönségtől is, hogy mennyire sokat segített olyan embereknek, akik hasonló dolgokon mentek át, beszélgetést indított családokban, ahol nem beszéltek a gyászról évekig. És akkor valahogy ez a két dolog így összeért, hogy akkor talán van értelme, hogy az ember egy kicsit abból a célból kezd el egy filmet, hogy magának hogyan tud segíteni, és hogy utána az a film tud másokhoz is szólni, és beszélgetéseket tud indítani, meg tud segíteni másoknak is.
5: Tudsz arról esetleg, hogy ez a film tényleg ilyen terápiás jelleggel valahol használva is van-e?
6: A CSR-ról még nem tudok, hogy lenne, de mondjuk az még elég friss is, meg még nem is volt belőle annyi vetítés. A szembenézést azt tudom, hogy az onkopszichológia képzésen ott valamelyik alkalmon megnézik a hallgatók.
5: Mondod, hogy nem sokat vetítették még a filmet, a Verzió Fesztiválon volt a magyar nyelvű film kategóriában, és itt a Crossing Europe-on Magyarországon, hogy van ennek a vetítése?
6: Hát a Verzió után volt a filmszemle, ami tavaly indult újra, úgyhogy most volt a régi filmszemle újra másodszorra, és ott is volt két vetítés, ott a dokumentumfilmes kategóriában a legjobb rendezés díját kaptuk, és volt ilyen, tehát hogy volt több filmklubos, vagy a reverziós vetítés, meg most a héten is egyébként a Media Wave-en vetítik a filmet, meg egy a Női Munka Ünnepe nevű rendezvényen, szóval, hogy most elég sok vetítése van külföldön, még Thessalonikiben volt, a Thessaloniki Dokumentumfilmfesztiválon. Hát lesz a Kinedokban, ami egy ilyen alternatív forgalmazás, az így május és szeptember között, vagy lehet, hogy nem is. Szerintem az májustól indul, nem tudom, hogy pontosan meddig tartanak azok a vetítések. Hivatalos vagy tipikus mozi forgalmazása nem lesz otthon a filmnek, de azt reméljük, hogy minél több ilyen alternatív vetítés megvalósul, hogy minél többen láthassák.
5: Azt nem láttuk a filmen, de sok gyerekkori filmrészlet van benne rólad is. Mindig filmrendező akartál lenni?
6: Szerintem egész hamar. Hát gyerekkoromban még nem, de már a 8-ban, tehát én Waldorf iskolába jártam, és akkor ott voltak mindenféle alternatív feladatok, és akkor a 8-ban már egy filmet csináltam, aztán 12-ben az éves munkám az már egy dokumentumfilm volt, és aztán Media Production szakon tanultam Angliában, és igazából ott volt két olyan tanárom, akik így nagyon közel vittek a dokumentumfilmezéshez, és akkor ott is dokumentumfilmmel diplomáztam. Szóval szerintem így ott vált igazán biztossá, hogy engem a filmen belül is ez a műfaj érdekel igazán.
5: Igen, mert azért ez egy egészen más műfaj, mint egy játékfilmet leforgatni. És beszélgettünk, mielőtt elkezdtük volna itt a felvételt arról, hogy neked ez nem is az első Crossing Europe Fesztiválod itt Linzbe, hanem már a második.
6: Igen. Igen, az első 2021-ben volt, akkor az Anyáim történetét vetítették itt ugyanúgy a dokumentumfilmes versenyben, amit Dér Ásziával együtt rendeztünk, és az meg is nyerte a dokumentumfilmes verseny fődíját. És itt volt az egyik főszereplője is, a Virág, aztán ő vette át a díjat, mert addig nem, már hazamentünk, de hogy ezt leszámítva is egy nagyon jó tapasztalat volt. Szóval én nagyon örültem, hogy most ez a film is bekerült ide, és visszajöhetek, mert szép emlékeim vannak az előzőről is.
5: Neked ez hogy zajlik, ez a fesztiválozás, hogy látod a kiírását a Crossing Europe Fesztiválnak például, és akkor pályázol, vagy hívnak téged, hívtak most?
6: Pályáztunk, de ezt nem is, tehát ezt így a produkciós irodával, vagy hát igazából ők intézik, és így át szoktuk beszélni, hogy mik azok a fesztiválok, ahova leadjuk. Ugye, amikor készítettük a filmet, akkor azért voltunk sok workshopon, meg pitching fórumon, akkor voltak olyan helyek, ahol voltak emberek, vagy fesztiválválogatók, akiknek tetszett, vagy érdekelte őket, akkor olyanokkor szoktunk nekik írni külön, hogy na, akkor elkészült ez a film. Úgyhogy igen, ide a hivatalos úton adtuk le.
5: Pitching fórumok, ez olyan izgalmas ez a világ, ugye, mert azt gondolom az ember, hogy fogom magam, készítek egy filmet, és akkor utána ezzel megyek jobbra-balra, de hogy hányszor van az, hogy csak egy ötletem van, és akkor el kell mennem kvázi eladni az ötletet, hogy valahogy pénzt kapjak arra, hogy ezt le tudjam forgatni. Te hogy voltál financiálisan ezzel a filmmel? Hogy sikerült támogatókat találni? Mondod, hogy két operatőrrel dolgoztál, sok mindent csináltál te, de azért elég sok mindenki más is dolgozott a filmen.
6: Hát nagyon nehezen indult a finanszírozása ennek a filmnek. Az inkubátor programban pitcheltük, ott egy ilyen nagyon jelképes összeg volt fejlesztésre, amit mi forgatásra költöttünk, de aztán ott nem kerültünk bele abba az ötbe, amit rendesen támogatott a filmalap. Talán akkor még filmalap volt, nem filmintézet, ezt nem tudom. És akkor utána évekig úgy forgattunk, hogy nem volt rá pénz. És hát ez a két operatőr, már előtte is mind a kettőt azért elég jól ismertem, meg dolgoztunk együtt, de hát közben meg nagyon jó barátok lettünk, és mind a ketten azt mondták, hogy ha nincs pénzük, akkor is jönnek, és csinálják, és ez egy fontos ügy, úgyhogy ezért is volt jó egyébként, hogy ketten voltak, mert így nem egy emberre terhelődött ez rá. Meg ezért is volt, hogy sokszor én forgattam egyedül, vagy azért, mert hogy annyira mondjuk karácsony este egy olyan intim helyzet volt, ahova így nem akartunk behozni mást. Szóval nehezen indult, az első pár év nagyon nehéz volt, és aztán kaptunk támogatást a kreatív médiától, és akkor igazából annak köszönhetően tudtunk elkezdeni vágni. És hát a vágás is egy nagyon hosszú folyamat volt, nagyon sokáig kerestük a formáját ennek a filmnek, de voltak benne szünetek is, tehát hogy meg elkezdtem egy vágóval, aztán ő elköltözött akkor külföldre, akkor folytattam az anyáim története vágójával, az Erdély Flórával, még vele is szerintem egy másfél évig vágtuk ezt a filmet. És aztán beszállt egy bolgár koproducer, akivel az egyik ilyen workshopon ismertük meg egymást, és akkor az abból a részből tudtuk a hangutó munkát finanszírozni, de hogy lényegében most is a költségvetésünknek a, hát talán valamennyivel több, mint a fele az, amit ténylegesen megkaptunk, és amiből tudott készülni ez a film.
5: Szerelem projekt is egyből.
6: Igen, és hát az egy dolog, hogy nekem az, de hogy azért ebben nagyon sok olyan ember munkája van tényleg, akiknek nem a saját családja, vagy szóval, és ők is, tehát a producerek, vágó operatőrök mind beleálltak ebbe, hogy akkor, tehát hogy hittek benne, és az jó érzés volt.
5: A zeneszerzőt is találtál könnyen.
6: Hát igen, de igen, az mondjuk ő már megszerezte a zenét, mielőtt leforgattuk a filmet.
5: Az öcsédről van
6: szó. Igen, igen, igen, az ő zeneit használjuk a filmben.
5: De ő gondolom boldogan adta a nevét hozzá, vagy hogy volt ez?
6: Hát boldogan, bár nem volt túl elégedett azokkal a zenékkel, amiket kiválasztottunk, hogy ő már azokat nem is szereti, ha lenne koncertje, akkor se játszaná el őket. Pedig szerintem nagyon beszédesek, meg nagyon szólnak arról is, hogy ő hogy volt, amikor írta.
5: Igen, ezt akartam mondani, hogy elég ilyen önreflektáló daloknak tűntek nekem is. Igen. Nekem legalábbis.
6: Uh-huh. Igen. Volt, hogy egy... Máshogy indult volna a film, és akkor ahhoz megkértük, hogy írjon zenét, és akkor egyébként egy tök jó zenét írt hozzá, de aztán végül nem használtuk fel. Hát úgy partner volt, de partner is volt, meg úgy is volt vele, hogy mindegy, akkor használjuk, amit csak szeretnénk.
5: Beszélgettünk arról, ugye, hogy több külföldi helyen látták, és majd még megy külföldi helyekre ez a dokumentumfilm. Mennyire működik ez külföldön, ezek a magyar valóság részei, a ház, a lomtalanítás, az Ördögkatlan Fesztivál?
6: Hát jó kérdés, remélem, hogy holnap este többet tudunk a holnapi vetítés után. Igazából azt tapasztaltuk eddig, hogy a humorát kevésbé értik a külföldiek. Tehát a verziós vetítésen és azóta az összes magyarországi vetítésen nagyon-nagyon sokat nevetnek az emberek. És azt is szokták visszajelezni, hogy sírtak és nevettek, és hogy egy ilyen érzelmi hullámvasút volt, és ez ez nekem egy ilyen nagyon-nagyon jó visszajelzés, hogyha így hat az emberekre ez a film, és én azt látom, hogy a külföldieket is nagyon megérinti, de valahogy a könnyedségét, vagy ezt az öniróniát, vagy humort, ami megjelenik benne, azt kevésbé értik. A ma délelőtti vetítésre beültem egy picit pont amiatt, hogy egy kicsit meghalljam, hogy akkor itt hogy működik, és volt olyan rész, ahol azért úgy tűnt, hogy működik, hogy így felnevettek, de volt olyan, ahol egyáltalán nem, amin itt tényleg így Magyarországon így nagyon nagyokat szoktak nevetni. Uh-huh. És ezt egyébként sajnálom, mert szerintem ez egy fontos érték ennek a filmnek a humora.
5: A síres nevetés része?
6: Igen.
5: Gondolkodom, ezen nevettem-e. Én elég későn este néztem.
6: Egyébként hiszem az is van, hogy, és szoktam mondani embereknek, akik volt a verzión is online, és akkor megnézi online, hogy inkább moziban nézze meg, mert hogy ott azért van egy ilyen, tehát a közös nevetésnek van egy élménye, vagy akkor úgy az ragadós. Szóval lehet, hogy ha egyedül nézed, akkor ez nem pont így működik, de, és egyébként ezt mi se gondoltuk, tehát a vágóval így ültünk a premiéren, és így tudtuk, hogy van benne humor, de hogy ennyi szer, az számunkra is meglepetés volt. Szóval nem tudom, ma nem voltak olyan nagyon sokan ezen a reggeli vetítésen, remélem, hogy holnap este többen lesznek, és akkor majd egy kicsit belehallgatok ott is.
5: Uh-huh. Holnap este itt április 30-áról van szó, vagy mert hogy ma 29-én vesszük fel ezt a beszélgetést itt Sárival. Mik a terveid még a jövővel kapcsolatban? Van-e új filmötleted, vagy most hagyod ezt most egy kicsit így hatni magadra is, vagy van-e már egy következő ötleted, amivel tovább dolgoznál?
6: Hát vannak ötletcsíráim, nagyon különbözőek, és azt hiszem, hogy van bennem már egy igény arra, hogy elkezdjek valami új kreatív projektet, de hogy még azt így várom, hogy melyik ötletcsíra válik aztán olyan fontossá, hogy tényleg elkezdjek vele foglalkozni, és valami olyan felé szeretnék menni, ami nem 8 évet viszel az életemből, hanem egy picit beláthatóbb, konceptuálisabb, igen, meg hát közben tanítok, meg nagyon sok részvételi filmes projektet vezetek, szóval, hogy és azokat is nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy emiatt is valahogy úgy szeretnék úgy szeretnék egy ilyen kreatív dologba belevágni, hogy az nem minden maradék energiámat emészti fel, hanem hogy valahogy egy ilyen jó egyensúlyban tudok maradni.
5: Kívánom, hogy így legyen, Sári.
6: Köszönöm.
5: Köszönöm szépen, hogy bejöttél és beszélgettél velünk.
6: Köszönöm én is.
5: A 2026-os Crossing Europe Film Fesztivál 2 magyar egész estés filmjének az alkotóival beszélgettünk ma a Hungaro stúdióban. Az Itt érzem magam otthon című film forgatókönyv írója Veres Attila és a Szia Sári című dokumentumfilm rendezője Haragonics Sári volt vendégünk. Az Itt érzem magam otthon című film Ausztriában május 9-én Bécsben a Film Kaszinóban lesz még látható 18 órától. A Hungaro stúdió adását a Rádió Fró stúdiójából hallottátok Linzből. Adásainkat a cba.media/hungarostudio archívumból visszahallgathatjátok. Adásunkban elhangzott a Tankcsapda, Fiúk ölébe a lányok című dala, adásunkat pedig Haragonics Zalán, Attila szindróma és Kim Novák Gyémánt című számával zárjuk. Köszönjük, hogy ma is hallgattatok bennünket. Csodás vasárnapot!